0: Jász, ruhában jász, fátyol van. Tiszta fekete gyászos koporsó van. Szenvedtem már én eleget, temessetek el engemet.
1: Örökre. Röviden nem.